0: ismét Matyi Lenina Bászle Irszácsine Magyar Nehelyenye.
1: Ne daga waken soya da aka tsuma albasa barkono da alamfari ta hanyar da magi ne kadai ta sani shinkafa ta ta gargajiya da ta ji hadin magi a wannan ranar asabar ku zo cikin lumana ku kada ka zo magista na sa kowane abinci ya zama na musamman ko lokaci na musamman da ba za a iya mantawa ba